0: Ano?
1: Kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak